Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yakult! Yak